0: Thank you for your love. I love you.
1: Amazing, amazing, Chris.
0: I hope to see you again.
1: Én nem úgy valóban mondom, hogy egy ideje nagyon szóval. Való fumani papa, hogy arra szafrémi. Há. Lacsomodjunk. Hát lehanna. Lehanna, kannita modjunk, hogy lehanna, hogy a kvána, a kvána. Egyen a mán, hogy innyáni, a beszélni. A beszélni a csabangát, abó Andrew Liu, Bajba Pénz, abó Elvis Presley, Bajba Pénz, Pinéna, kóra. Hát itt szívó, hogy nagyobb, hogy a rendszer van, hogy szén, hát az illaga zsénu. Empa hé, hát lehanna, hogy a kvána, hogy a kvána. Hogy innyá bucsára, hogy a kvána, hogy a kvána, hogy a kvána, hogy a kvána, hogy a kvána, hogy a kvána, hogy a Richard. Bana ba le Albert Hall. Ey, ke bile ke ena ba tlo nqa ka pinene ba thoma modimo mona. Si di ena ke bona ka sentse nge tsetsa mihlolo mona. Ke bona ka sentse nge tsetsa mihlolo mona. Bo le se sa ba tle tsena. Ke taba ho ke no itwe. Ke shebe ba ba mba tla khona ho bina mona he ngwana mme. Ke shebe ba ba mba tla khona ho bina mona. Ke nke kutlwana ka ncena nama mamedi dumela
2: ena
1: so
2: ai be le sonta
1: ke sonta ngwana mme ke sonta e tlhagela ditshwa gaona ka sonta eng ka
2: mo ba mo dira a bitsa the tenacity of this of the world
1: mang
2: ana ke mamudu o ke ta mo leta na wa
1: Luciano Pavarotti. Pavarotti.
2: Pavarotti. Pavarotti. In a motor of Alison, that the railway is one.
1: Even now.
2: I'm bizarre.
1: Was I Yadumel? Go, Mona, you know, I need someone. Nigel Hanyano, Samalu, Namunanyani. Gazwa on our new digang. Kiss of a hunting, Nigel Hanyani.
2: Stop.
1: Thank you, too. Ere ke nke motho a bitswang Rance Allen. Rance Allen. O sama jolo le. Kirk Franklin. Something about the name, Jesus.
3: Absolutely wonderful. Holy Ghost filled. Surprise for you. I mean, this person is absolutely revolutionized gospel music today. And he's much younger than I am, but I call him my hero. Would you get up on your feet and clap your hands tonight for the Reverend Kirk Franklin?